nagyon jó melókója. Papa Pujianto, waalaikumsalam. Derek-derek kang nembe pinarak, kula aturi pinarak. Mbah Benu Armada.